samorgo lakini lerino nyisa jonyuol jo nyoro akwongane jonyuolne mondo wawinjre lakini lerino nyisa jonyuol jo nyoro